0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy

0: vagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kett. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalban is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Új csapatánál a rendkívüli gyorsaságával, az agresszív betöréseivel, kreatív megoldásaival és az egész pályás védekezésével erősíti majd a keretet. Írta róla a klub. Atletikusságát jól jelzi, hogy korábban az amerikai egyetemi zsákoló versenyen is szerepelt, így játéka rendkívül látványosnak ígérkezik. A szolnoki szurkolók bízhatnak abban, hogy

0: tengeren túli hátvéd pont erős játékával komoly segítséget nyújt a gárdának a bajnokságban. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
0: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznagykun Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Toshi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. Az ünnepi emlékévben már számos rendezvénnyel idézték fel a térség gazdag történelmét, múltját, értékeit és a helyi közösségeket. A mostani zenei est a programsorozat egyik legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik, ahol a másfél évszázados múlt nem száraz évszámokban, hanem felemelő muzsikában szólal meg. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15 ezer négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A szakemberek több oldalról, összesen 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült teljesen eloltani a lángokat. A tűzoltók hosszas munkával biztosították a területet, így megakadályozták a lángok tovább terjedését a környező növényzetre. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a kiszáradt ajnövényzetben rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok, ezért kiemelten fontos az óvatosság Jásznagykun Szolnok vármegyében, ahol továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a fél órában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én kedden. Ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek, és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb, a 90-es és 2000-es évekből, a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hideg front, és 35 helyett már csak 30 fok körül halakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amint keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezeren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből Kelly's dala, a Trick Me, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Zsenisz dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Leidák meteorai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
1: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk villantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
0: Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyba folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agybával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalban is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Írta róla a klub. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként komoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk az ATB-vel, The Fields of Love, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok, ha útközben már is bárki bukott balesetet tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sharam, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: idő.
1: Best of them, a legjobb zenék. 1999-ben a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time, a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható. Holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Végeztek a gazdák az aratási munkákkal. Jubileumi gálakoncert. Leégett a félerdő Kengyel határában. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznarkun Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a Megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bod Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Tosi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15.000 négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A szakemberek több oldalról, összesen 5 vízsugárral, puttonypecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült teljesen eloltani a lángokat. A tűzoltók hosszas munkával biztosították a területet, így megakadályozták a lángok tovább terjedését a környező növényzetre. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a kiszáradt ajnövényzetben rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok. Ezért kiemelten fontos az óvatosság Jásznarkun Szolnok vármegyében, ahol továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborc napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11 megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy.
3: Apu, vedd meg nekem a város, automata váltós, kocsihoz elném a dombok.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
4: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Épület lángolt kis újszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
1: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
0: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezeren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Vésőúti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows, Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Christina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
3: Best FM, a legjobb zenék.
5: Small tuna fish out. This is

West FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatása 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik. Eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C. dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Hullanak a csillagok. Egyeztető fórum az Agyva folyóról. Amerikai játékost igazolt az olajbányász. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk villantani középégbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hulló csillagot is megszámolhat.
1: Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkíséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalban is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Írta róla a klub. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét egyre melegebb időre készülhetünk térségünkben. Kezdetben 30 fok körüli maximumok várhatók. A napsütés lesz túlsúlyban, de időnként gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Számottevő esőre egyelőre kevés az esély. A szél időnként megélénkülhet, ami valamelyest enyhítheti a meleget. A hét előre haladtával tovább emelkedik a hőmérséklet. A hétvége felé már kánikulai meleg is kialakulhat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült, száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, To the Moon and Back a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz. Jön az a földön túli láz. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Bent és őszi átvábor is, azt lehet mondani, hogy 3-400 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy itt az előző években megszoktunk.
1: Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznarkon Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a Megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bot Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Tosi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15.000 négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A szakemberek több oldalról, összesen 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült teljesen eloltani a lángokat. A tűzoltók hosszas munkával biztosították a területet, így megakadályozták a lángok tovább terjedését a környező növényzetre. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a kiszáradt ajnövényzetben rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok, ezért kiemelten fontos az óvatosság Jásznarkon Szolnok vármegyében, ahol továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michaeltől elsőként Neo dalát, a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsonnák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155, ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, ha a legjobb zenék. November 5-től látható a hazai mozikban a George Michael The Fate Tour című koncertfilm, amely korábban sosem látott felvételekkel idézi fel az énekes 1988-as mérföldkőnek számító turnéját. A mozifilm anyagát Párizsban rögzítették 35 mm-es filmre 14 kamerával. A produkció az akkor 24 éves sztárt idézi meg pályafutása csúcspontján. A rajongók számára az élmény viszont itt nem ér véget. A film premierjével párhuzamosan megjelenik ugyanis a The Fate Tour című 18 dalt felsorakoztató koncertalbum is, amely eddig kiadatlan felvételeket tartalmaz mind a Wham, mind a szóló karrier korszakából.

FM a legjobb zenék. A 90-es évek funky partijaiba csöppentünk a Flip the Scriptnek köszönhetően, és még több ilyen keddenként így ma is a Night Shiftben. A Best FM esti mix műsora 6 órakor kezdődik, a házigazda minden nap White Boy, héttől a lemezjátszók mögött az ezredforduló funky slágereivel DJ Hangya.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még 35-36, holnap már csak 30 fok lesz, jön a száraz hidegfront és egy részleges napfogyatkozás is augusztus 12-én szerdán. A lényeg, holnap már nem lesz ennyire melegünk, de add fel! Ez a címe Siken és Bryan Adams közösének. Szól majd a Don't Give Up, és legyen tánc! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a friss hírekkel folytatjuk, aztán jönnek vissza a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként

0: arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel Kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a Kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben. Napközben időnként komoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Olyanok, mint a Fugees-é, a Ready or Not, vagy Jennifer Lopez dala, a Love Don't Cost a Thing. Érkezik T.I. Rihanna-val, elsőként pedig a Compact Disco és a Feel the Rain. Érezni az eső, de jó volna, de jó lenne. Kedves esőért esedező kiszáradt sorstársak, be kell érnünk ezzel a dallal. 20 55 55 155 hívható SMS, Viber. 4 perc múlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best

0: Kinyílt a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Jöjjön egy világsláger 1998-ból, amely 13 hétig vezette a Billboard 100-as listáját és Grammy-díjat is nyert. Brandy and Monica, The Boy Is Mine, azóta tart a cica harc, hogy ki is a srác. Érdekesség, hogy egyébként a dalt úgy rögzítették, hogy nem is voltak ugyanabban a stúdióban, ugyanakkor fizikailag jelen.
2: You know

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik, az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a száraz fű és a bozótos sajóbábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügy

0: neked az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok. Késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre szóval egy hetedik lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Gabriel, a brit énekesnő 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna víz szintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a MATE egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagyni az otthonát. Nagyrészt napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába. Úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál, ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Christina Aguilera is, itt lesz a Take That, most pedig CJ Lewis hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E, itt a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620-55-55-155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. A 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulás kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél zárva a külső sáv, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom ma is az útinfókat, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána a Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente 1-2 alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók 5-e ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Best FM a legjobb zenék. Amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság. Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem is merünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezártuk még az órát a Unique dalával, ez volt a Tükör, pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, do-wop-a-do-wop-shoo.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz ma, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délután, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TS és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni. Nem vesznek fel, hogy jaj, mert megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett, akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom összepiszkolni az autóját. És tehát ahány autós, ahány sofőr, ahány destináció, annyiféle beszélgetések. Azóta már van jogosítványom, van autóm, sokat járom az utakat, de nagyon sajnálom, hogy ez az életérzés, ez a gondolatmenet egészen egyszerűen kiveszett. Oké, én annak idején a pénz miatt csináltam eleinte ezt hozzá kell tenni, mert aztán utána már én is elkezdtem dolgozni, de továbbra is stoppaljátom, mert sokkal gyorsabbnak találtam, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
0: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 0620-55-55-155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekel az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen, Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban, a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább 1 kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek, is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Segítsünk a madarakon. Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kett. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Véső úti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalban is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Új csapatánál a rendkívüli gyorsaságával, az agresszív betöréseivel, kreatív megoldásaival és az egész pályás védekezésével erősíti majd a keretet. Írta róla a klub. Atletikusságát jól jelzi, hogy korábban az amerikai egyetemi zsákoló versenyen is szerepelt, így játéka rendkívül látványosnak ígérkezik. A szolnoki szurkolók bízhatnak abban, hogy a tengeren túli hátvéd pont erős játékával komoly segítséget nyújt a gárdának a bajnokságban. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiómban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
4: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
2: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznapon Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bodh Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Toshi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. Az ünnepi emlékévben már számos rendezvénnyel idézték fel a térség gazdag történelmét, múltját, értékeit és a helyi közösségeket. A mostani zenei est a programsorozat egyik legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik, ahol a másfél évszázados múlt nem száraz évszámokban, hanem felemelő muzsikában szólal meg. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15.000 négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A szakemberek több oldalról, összesen 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült teljesen eloltani a lángokat. A tűzoltók hosszas munkával biztosították a területet, így megakadályozták a lángok tovább terjedését a környező növényzetre. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a kiszáradt ajnövényzetben rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok, ezért kiemelten fontos az óvatosság Jásznapon Szolnok vármegyében, ahol továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30

Nyári meleg, kánikula jellemzi a következő napok időjárását is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, felhő is alig lesz az égen, térségünkben viszont erős lökésekkel társul majd a szél, a kora reggeli 18 fokot követően napközben 29 fok valószínű. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes területeken vékony fátyol felhőzet alakulhat ki, csapadék ekkor sem várható. Sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél, csütörtökön a hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, a kora reggeli időszak kicsit frissebb lesz, 15 fok valószínű majd. Pénteken is sok napsütés lesz, kevés felhővel, eső nélkül, és továbbra is élénk lehet majd az észak-keleti szél. Nagyjából 31 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A hétvégén tovább emelkednek a maximumok, újra 32-35 fok közé várjuk a csúcsokat. Sajnos nagyobb mennyiségű eső nélkül telik el a következő egy hét az előrejelzések alapján. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete mostanában 26 fok körül alakul, a Balaton vize is 26 fokos. Emlékezetes nyári dallal folytatjuk a Madison Avenue-val, ez már a Don't Call Me Baby.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok. Akikért a zene szól. Emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért, csütörtökön a Volt Camping területén, 16 óra után fellép a Kékvirág trió, ezt követően a Molnár Guitar Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfglue, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Manninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falunap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben, vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombovári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Partitúra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal augusztus 18-án kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna Stúdió. És a jövő héten jönnek a Szent István napi programok, aztán a hónapban még lesz Szolnok napja, a jövő hónap elején Gulyás Fesztivál, szóval nagyon-nagyon sok jó program lesz a térségben a következő időszakban is.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A 4-esen, a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszűkület. Az M44-esen, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Kőrös-Tétlen belterületén. Püspökladány és Bárány, illetve Bárány és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostóra felé van útszűkület. Gyomaerdőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. Sok türelmet vezetés közben is. Itt a 102.4 Best FM-en most a Black Machine és a How G.
1: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kent. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Vésőúti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati egységek három vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverő gép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalban is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Új csapatánál a rendkívüli gyorsaságával, az agresszív betöréseivel, kreatív megoldásaival és az egész pályás védekezésével erősíti majd a keretet. Írta róla a klub. Atletikusságát jól jelzi, hogy korábban az amerikai egyetemi zsákolóversenyen is szerepelt, így játéka rendkívül látványosnak ígérkezik. A szolnoki szurkolók bízhatnak abban, hogy a tengeren túli hátvéd ponterős játékával komoly segítséget nyújt a gárdának a bajnokságban. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznapon Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a Megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bod Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Tosi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. Az ünnepi emlékévben már számos rendezvénnyel idézték fel a térség gazdag történelmét, múltját, értékeit és a helyi közösségeket. A mostani zenei est a programsorozat egyik legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik, ahol a másfél évszázados múlt nem száraz évszámokban, hanem felemelő muzsikában szólal meg. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15 000 négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A

0: Találtak a ruházatában és a táskájában mintegy 80 kisebb csomagot. Az anyagok összsúlya 325 gram volt. Az első helyszíni vizsgálat többek között kokaint, metamfetamint, kannabiszt, halucinogén gombát és tablettákat jelzett. A pontos összetételt még szakértő vizsgálja. A rendőrség szerint a férfinak Budapestről kellett Szolnokra vinnie a táskát, majd egy bokros területen hagynia. Kábítószerkereskedelemmel gyanúsították meg és őrizetbe vették. Az ügyészség kérésére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Jelöléseket vár az Adorján Ildikó díjra Szolnok városa, jelezték honlapjukon. Az elismerést olyan ember vagy közösség kaphatja, aki sokat tett a város szociális és gyermekjóléti ellátásáért, és kiemelkedő munkát végzett ezen a területen. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A stúdióban pedig Fodor Attila, 1984 egyik sikerfilmje volt a Szellemírtók, ebből pedig a Ghostbusters Ray Parker Jr. dala 3 hétig ilyenkor amerikai listavezető volt. Ez is egyébként a most következő dal is filmzene volt, a Macskanőben hallhattuk a Mystic dalát, a Scandalous.
1: 102.4 Best

Kánikula jellemzi a következő napok időjárását is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, felhő is alig lesz az égen, térségünkben viszont erős lökésekkel társul majd a szél, a kora reggeli 18 fokot követően napközben 29 fok valószínű. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes területeken vékony fátyol felhőzet alakulhat ki, csapadék ekkor sem várható. Sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél, csütörtökön a hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, a kora reggeli időszak kicsit frissebb lesz, 15 fok valószínű majd. Pénteken is sok napsütés lesz, kevés felhővel, eső nélkül, és továbbra is élénk lehet majd az észak-keleti szél, nagyjából 31 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A hétvégén tovább emelkednek a maximumok, újra 32-35 fok közé várjuk a csúcsokat. Sajnos nagyobb mennyiségű eső nélkül telik el a következő egy hét az előrejelzések alapján. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete mostanában 26 fok körül alakul, a Balaton vize is 26 fokos. Még ez is a 90-es évekből származik, az eslágeres Ellie és a Two Times most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok. Akikért a zene szól. Emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért, csütörtökön a Volt Camping területén, 16 óra után fellép a Kék Virág trió, ezt követően a Molnár Gitárband, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfglue, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Judlo is. Rékasi falu nap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy-ligetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisújfest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombovári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Partitúra fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal augusztus 18-án kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna Stúdió. facebook.com/bestfmszolnok, ezen keresztül akár programajánlókat is küldhetnek nekünk a hallgatók. Most Mohamed Fatima énekel.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A 4-esen, a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszűkület. Az M44-esen, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kisérre vezető úton. A Ceglédi Szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti Soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárány, illetve Bárány és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítése kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostóra felé van útszűkület. Gyomaerdőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítése kell számítani Millértelep után Csataszök felé a 32-24-esen. A délutáni lótás futás közben is a legjobb zenék szólnak, ez már Eve és Gwen Stefani közöse, a Let Me Blow Your Mind.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Segítsünk a madarakon! Ezen a héten is ingyen strandolnak a szolnokiak. Melléképület lángolt kisújszálláson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. augusztus 11-e van kent. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itató kihelyezésével segíthetünk nekik. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
1: Meghosszabbították a kedvezményt, még ezen a héten is ingyen strandolhatnak a szolnokiak. A város tájékoztatása szerint az elmúlt héten 14 ezren éltek a lehetőséggel, és vették igénybe lakcímkártyájuk felmutatásával a Tiszaligeti élményfürdő és a Vésőúti strand szolgáltatásait. Mivel a kánikula kitart, ezért a döntéshozók úgy határoztak, hogy most péntekig még fenntartják a lehetőséget a szolnoki lakosok számára, akik így minden nap késő délután díjmentesen léphetnek be a fürdők területére. A Tiszaligeti létesítmény emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a 4,5 méteres magasságból induló csúszdák csak 18 óráig üzemelnek, és ezek használata nem is része az ingyenes lehetőségnek. A medencéket pedig legkésőbb fél órával zárás előtt mindenkinek el kell hagynia. Lángokba borult és teljesen megsemmisült egy 300 négyzetméteres melléképület hétfőre virradó éjjel kisújszálláson, jelentette a katasztrófavédelem. A tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, miután a vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett a település egyik utcájában. A karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati egységek 3 vízsugárral láttak munkához, hogy eloltsák a gyorsan terjedő lángokat. A megfeszített beavatkozás során a szakemberek kihoztak az épületből egy gázpalackot is, amivel sikeresen megakadályozták a robbanást. A melléképületben tárolt háztartási hulladék, autógumik és egy betonkeverőgép teljesen elégett a tűzben. A gyors és szakszerű oltási munkálatoknak köszönhetően nem történt személyi sérülés. Megkezdődött az egyeztetés az illetékes vízügyi igazgatóság, az érintett települések, valamint a természetvédelmi szakemberek és a civilek között Jászkiséren. A megbeszélés fő témája az Agyva folyó helyzete volt, amelynek vízhozama az elmúlt időszak rendkívüli csapadékhiánya miatt drasztikusan lecsökkent. A találkozón a szakemberek részletesen bemutatták az eddigi intézkedéseket, amiket a víz helyben tartása érdekében tettek meg a szakaszokon. Az igazgatóság közleménye konstruktív és előremutató párbeszédként jellemezte a megbeszélést, ahol a jövőbeli fejlesztési lehetőségek is terítékre kerültek. A szakemberek elképzelései szerint a meglévő csatornák felhasználásával egy új vízkivezetési lehetőséget hoznának létre az Agyvával párhuzamosan. Ez a tervezett új vonal egészen a Tápióig húzódna, így hatékonyan táplálná azt is a szárazabb időszakokban. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a vízkészletek megőrzése kiemelten fontos feladat a jövőben. Aláírta szerződését a szolnoki kosárlabda csapat legújabb amerikai igazolása, Josh Pierre-Louis. A 25 éves 193 cm magas hátvéd az észak-amerikai fejlesztő bajnokságból érkezett az európai kosárlabdázásba, ahol gyorsan vezérszereplővé vált. A fiatal sportoló a legutóbbi szezonban Bosznia-Hercegovinában és a regionális nemzetközi élvonalon is kiemelkedő pontátlagot ért el, ami jól mutatja kiváló támadójátékát. Új csapatánál a rendkívüli gyorsaságával, az agresszív betöréseivel, kreatív megoldásaival és az egész pályás védekezésével erősíti majd a keretet. Írta róla a klub. Atletikusságát jól jelzi, hogy korábban az amerikai egyetemi zsákolóversenyen is szerepelt, így játéka rendkívül látványosnak ígérkezik. A szolnoki szurkolók bízhatnak abban, hogy a tengeren túli hátvéd ponterős játékával komoly segítséget nyújt a gárdának a bajnokságban. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorrai érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz. Hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
3: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen új holdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Augusztus 12-én este egyébként részleges napfogyatkozást is láthatunk, de ezt csak megfelelő szemvédelem mellett figyelhetjük meg. Fennállásának 150. évfordulóját ünnepli Jásznapon Szolnok vármegye. Ennek alkalmából ünnepi gálakoncertet rendeznek Szolnokon. A rangos jubileumi eseményen két helyi együttes, a Szolnoki Légierő Zenekar és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar közösen lép színpadra a Megyeháza dísztermében. Az ünnepi műsorban Lőrinc Judit és Bod Gábor operaénekesek működnek közre vendégművészként, míg a zenekarokat Kanai Tosi Fumi és Molnár János dirigálják, közölték a szervezők. Az ünnepi emlékévben már számos rendezvénnyel idézték fel a térség gazdag történelmét, múltját, értékeit és a helyi közösségeket. A mostani zenei est a programsorozat egyik legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik, ahol a másfél évszázados múlt nem száraz évszámokban, hanem felemelő muzsikában szólal meg. A szeptember 4-i gálahangversenyen a részvétel ingyenes a nagy közönség számára, de a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztrációhoz kötötték a szervezők. Kigyulladt egy erdősáv és egy gyümölcsös ajnövényzete vasárnap este Kengyelkül területén. A lángok 15.000 négyzetméteren pusztítottak. A szolnoki hivatásos, a tiszaföldvári önkormányzati, valamint a kengyeli önkéntes egységek azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a gyorsan terjedő tüzet. A szakemberek több oldalról, összesen 5 vízsugárral, puttonyfecskendőkkel és kéziszerszámokkal avatkoztak be. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült teljesen eloltani a lángokat. A tűzoltók hosszas munkával biztosították a területet, így megakadályozták a lángok továbbterjedését a környező növényzetre. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint személyi sérülés nem történt. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy a kiszáradt ajnövényzetben rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok, ezért kiemelten fontos az óvatosság Jásznatkon Szolnok vármegyében, ahol továbbra is szigorú tűzgyújtási tilalom van érvényben. Nagy mennyiségű kábítószergyanús anyagot találtak egy 37 éves ukrán férfinál Szolnokon. A Szoljon.hu arról számolt be, hogy egy rendőri igazoltatás során

0: végzett ezen a területen. Az ajánlásokat augusztus 15-ig szombatig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez. Az elismerést a Szociális Munkanapján adják át. Sok napsütésre számíthatunk térségünkben, napközben időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Jelentős csapadék azonban nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 30 fok körül alakul majd. A nyugati északnyugati szél időnként megélénkülhet. A következő napokban tovább erősödik a felmelegedés. A hét második felében már 30 fok fölötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A szónoki stúdióban pedig továbbra is Fodor Attila. Ma ünnepelnek Chris Kelly a Chris Cross-ból. Társával Chris Missel 92-ben amerikai listavezetők voltak a Jump-al. Olyanok támogatták a duót, mint Heavy D, illetve Michael Jackson. A 2000-es évek elejének egyik listavezetével az Angel-el jövök most.
1: 102.4 West FM.

Elemzi a következő napok időjárását is, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap napos, csapadékmentes időre számíthatunk, felhő is alig lesz az égen, térségünkben viszont erős lökésekkel társul majd a szél, a kora reggeli 18 fokot követően napközben 29 fok valószínű. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, de egyes területeken vékony fátyol felhőzet alakulhat ki, csapadék ekkor sem várható. Sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél, csütörtökön a hőmérséklet meghaladja a 30 fokot, a kora reggeli időszak kicsit frissebb lesz, 15 fok valószínű majd. Pénteken is sok napsütés lesz, kevés felhővel, eső nélkül, és továbbra is élénk lehet majd az észak-keleti szél, nagyjából 31 fokra számíthatunk a legmelegebb órákban. A hétvégén tovább emelkednek a maximumok, újra 32-35 fok közé várjuk a csúcsokat. Sajnos nagyobb mennyiségű eső nélkül telik el a következő egy hét az előrejelzések alapján. A Tisza és a Tiszató hőmérséklete mostanában 26 fok körül alakul, a Balaton vize is 26 fokos. Néhány hete New York utcáin lépett fel Madonna óriási tömeg előtt. Most tőle szól a Vogue a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, és ezúttal programajánlatok. Akikért a zene szól. Emlékest az Égi Zenekar szolnoki tagjaiért, csütörtökön a Volt Camping területén, 16 óra után fellép a Kékvirág trió, ezt követően a Molnár Guitar Band, a Hedgehogs, a Stranger Flock, a Corona, a Vacuum Cleaner, a Quintet, a Molnár Robert Band, a Milfglue, illetve a Plebs. Burger Picnic a Tiszaligetben, pénteken fellép majd a New Level Empire, Manuel, Majka, szombaton Menninger, a Kowalski meg a Vega és Jude Law is. Rékasi falunap, pénteken a Szabadságtéri színpadon fellép a Nóta Kaláka mozgalom, szombaton a Kiszögi sportpályán már 7 órakor kezdődik a programsorozat, délután 3 órától látható az Operenciás Együttes gyermekműsora, este 3-4-8-tól fellép az Abba Sisters, majd pedig Szekeres Adrien. Különleges zenei találkozás Kardos Horváth János a Kaukázus frontemberével és Dömény Krisztiánnal. A Kaukázusi Fenyőkakas koncertje pénteken 19.30-tól látható Rákóczi falván a Moci Múzeumban. Summer Night mezőtúron a Strandfürdőn, szombaton este 8-tól az Apollo Jam-mel. Kenderesen városi sport és élménynapot tartanak a Horthy Ligetben. Vasárnap 13 órától fellép Leila, majd Kacor Feri, délután 3 óra után Vastag Tamás, 16 órától látható az Abraka Zabra, 18.30-tól Kökény Attila és Rakoncai Viktor nagy koncertje tekinthető meg, este 8:30-tól pedig Dr. Béres teszi emlékezetessé az estét. Hello Kisúj Fest a rendezvény téren augusztus 19 és 22 között fellép majd a Candyman Duo, a Kelemen Kabátban Pixa, a Delta, illetve látható majd Dombovári István műsora De Szeretlek is, Belus István műsor vezetésével. Partitúra Fesztivál a szolnoki szimfonikusokkal augusztus 18-án kedden 20.30-tól a Tiszai Hajósok terén. Közreműködnek Stefán Aprodu, Lőrinc Judit, a Soul Dance TSE, valamint a szolnoki Rúdsport és Légtorna Stúdió. Szuper programok tehát a következő időszakban is a térségben, és ne felejtsük el, jövő héten augusztus 20, akkor is sok rendezvény lesz, ezekről is majd jövök az ajánlatokkal, de most Rácz Gergő és a Csak állj mellé.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A 4-esen, a 21-es kilométernél Vecsésnél van útszűkület. Az M44-esen, az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Debrecennél a 33-as úton, a 106-os és 108-as kilométereknél is sávlezárás van. Az M5-ösön is tart még a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Tiszaföldváron útépítés miatt van korlátozás a Kossuth-Lajos úton. Útépítést végeznek Jász-Fényszarún, a Jász-Szent Andrásra, illetve a Jász-Kísérre vezető úton. A Ceglédi szőlőkhöz vezető úton karbantartást végeznek. A 42-esen Püspökladányban a Szigeti soron van útszűkület. Tápió-Szentmárton több pontján is közműépítési munkálatokat végeznek. Tiszakürtön a Táncsics Mihály úton van félpályás lezárás útépítés miatt. Tiszaújfaluban közműépítési munkát végeznek. Tápió-Szelén a Rákóczi úton dolgoznak. Közműépítési munkálatokat végeznek Körös Tetétlen belterületén. Püspökladány és Bárány, illetve Bárány és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostóra felé van útszűkület. Gyomaerdőd és Dévaványa között a 42-31-esen karbantartást végeznek. Karcagon útépítés miatt van korlátozás a Dózsa-György útnál. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet autózni több szakaszon is. Útépítésre kell számítani Millértelep után csataszök felé a 32-24-esen. Egy Best FM legendával zárom a műszakot. Fodor Attila vagyok, további kellemes időtöltést a legjobb zenékkel, és most George Michael-lel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente egy-két alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre viraló éjszaka lehet a Perszeidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsifet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én White Boy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

Felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/djwhiteboy, de nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óra helyt is. Jó, tehát mixcloud.com/djwhiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a track lista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki nem menjen sehova.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl? Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát még úgy durván 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
3: A főzőlapon való sétálgatásból?
2: Micsoda?
3: Hát olyan forró.
2: Az igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk itt, vagy nem egyszer voltunk itt, mi ugye éltünk itt fél évet Szevillában. Ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra, tehát egy spánielt ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem? És sose gondoltam, hogy ezt majd egyszer itthon, és hát most ugyanitt vagyunk.
3: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett
2: talpbőrrel. A talpbőr, igen.
3: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
2: De hát mindenkén is, ott van 700 méterre a Duna. Hát ott ezért áztatom a kis bügykeimet. Hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is. Funky még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyának.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth, Wind & Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth, Wind & Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth, Wind & Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie-en meg izé, hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy izé, vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy oda van írva, hogy ő igazából az volt. Most ez az
2: nem akarom ennek kisebbíteni a varázsát. Nem nyilván. Erről szól a dolog.
1: Nem volt, bocsánat.
2: Lehetetlenség az eredeti tagokkal felállítani az Earth, Wind & Fire-t. Ol McKay tagja volt a bandának, ha jól tudom, 8 éven keresztül, aztán hát bizonyos infok szerint kirúgták, elhagyta.
1: És már ennek is több mint 40
2: megegyezéssel, igen. És, de tagja volt az Earth, Wind & Fire-nek, a gitáros producer, de egyébként teljesen jól hozzák, és autentikusan a...
1: Ezzel nem is volt baj, tehát láttam, és nem voltam lent, láttam, ugye hát mindenki nyilván osztott meg videókat, tök jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted még, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben
2: hát
1: volt...
2: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadra.
1: Nem is hány ötöd részben, hanyad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
2: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
1: igen.
2: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
1: De ők nem voltak most.
2: Hát ők nem voltak itt a jazz pikniken, úgyhogy...
1: Jó, te igen, nem voltál, nem?
2: Nem.
1: Tessze. Jó.
2: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
1: Mondd a címet, 17. kerület.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Mivel hogy neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még de jó nyomod. De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két új mixet. Hogyne, ugye?
2: Persze, igen.
1: Ahova is?
2: A www.mixcloud.com/hangya.
1: Ömlenek az emberekre a hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: meg. De hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egye kukac, egye hangya.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem, nem hiányoztak. Jó van, hangya, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stressz választ vált ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a peteérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal előködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 000-en látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-ban ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Marc Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a legjobb zenék, egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
2: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
1: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Molokó a Time Is Now-val a következő órában.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz. Hát, fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet. Szóval esik pár fokot a nappali maximum. Meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hidegfront is. De cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen. Szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Hosszág szerintem mindenhol.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

Best FM, a legjobb zenék, ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Úgyhogy ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét

FM, a legjobb zenék a Salt and Pepper, és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt and Pepper-től.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dallal Ashanti történelmet írt, mert hogy ennek köszönhetően ő lett az első olyan női előadó, aki az amerikai százas lista első két helyét egyszerre birtokolta. Első volt a Fool is, második volt ez, sőt később még bejött a Jarula közösen rögzített Always on Time, ezzel pedig a Beatles korábbi rekordját döntötte meg. Fat Joe-val érkezik most, meg a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel évvégéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 7000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről, az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle, durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockers-é. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

meg otthon volt. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. A most érkező dal videóklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gombnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik. Manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-dal, itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Ezt elérkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best

Köszönöm a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Kiss FM a legjobb zenék. Már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóalbuma már a Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake a Señoritával itt.

Best FM a legjobb zenék. Holnap érkeznek a pop és rádiós slágerek. A Nácsik első 120 percében DJ Effendi csatlakozik majd hozzám. És aztán 8-tól pedig csak úgy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a keddet, zárom a Night Shiftet. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it. Like to hear it? Here it go. Free your mind.